Amai epizódban az Oz Türkmenvilág egyikle kiemelkedő blogjával Maktum Klub Pragíról együnk szót. Most következik Dr. Cemil Doğaç İpek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelése a témában. Képes-e egyetlen személy felépíteni nemzetnyelvét és kollektív lelkét egyszerre? A történelem ritkán tanulja annak, hogy egy állam hiányában egy költő pusztán a soraival nemzeti identitást építsen, lecsendesítse a törzsek közötti ontológiai konfliktusokat és közös civilizációs jövőképet teremtsen. Maktum Klub Prági a türkmén-török világ hangja és fohásza sokkal több, mint egy irodalmár, ő egy széthullott nép hanvaiból való újjászületését biztosító szellemi építész és társadalmi lelkismeret. Maktum Klub helye az irodalom történetben nem csak azzal magyarázható, hogy verseket írt, hanem azzal is, hogy egy nyelvet intézményesült kultúrnyelvé emelt. A 18. században Közép-Ázsiában a csatáj török volt az uralkodó irodalmi nyelv. Bár ő maga elsajátította ezt a hagyományt radikális döntéssel, az ósz törököt, vagyis a türkmén nyelvjárást emelte az irodalmi nyelv szintjére. Ez a lépés ugyanaz a katalizátor és alapító géniusz hatást váltotta ki a türkmén nyelv szempontjából, mint amit Shakespeare jelent az angol irodalomnak. Maktum Klub akkor legfontosabb központjában a buharai kökeltes és a hivai sírkázi medreszékben végezte tanulmait, az arab, a perzsa és a hatalmas tengerként jellemezhető török nyelv finomságait első tanárától, édesapjától, Devlet Mehmet Azadi-tól tanulta. Azadi közös örök irodalmi nyelven való írása hagyományát Maktum Klub a nép által beszélt élő nyelvre váltotta át. Ez a forradalmi átalakulás különösen olyan közösségek számára, mint az iráni türkmének, akiknek nem

volt iskolájuk, és állam szervezetük, biztosító tolgyalköltészet önmagában oktatási intézményként funkcionáljon. A költő által használt is idővel a nevével egybe forrót, prági, írói álnév nem csupán irodalmi választás, hanem életfilozófia. Ez a perzsa eredetű elválást magánt jelentő név abból a mi fajdalomból fakadt, amelyet a költő testvérei és szülei, majd gyermekei fiatalon történő elvesztése miatt érzett. Azonban kutatói szemmel nézve ez a firak elválasztottság állapot nem csak egyéni gyász, hanem a hak, az igazság felé vezető úton megít szufi, misztikus, hontalanság érzés is. A naksabandi rendhez tartozó magtunkuli személyes fájdalmát a társadalmi ellenálló képesség retorikájává formáltát. Abban az időszakban a türkmén földrajzi térség a karakum sivatók zord körülményei között a víz és a legelőmegosztás miatt egymással szembeálló öt nagy törzs könyörtelen küzdelmeinek volt a színtere. Egy olyan korban, amikor a vízszáborok és a törzsi világások belső megosztottságra adtak okot a társadalomban. Magtumkuli a költészetet mint egy politikai manifestumként is békeszerződésként használta. Híres látomása, mi szerint, ha öten egy államot szolgálnánk, egy olyan állam projekt, amelyet belsorokkal fontak össze még azelőtt, hogy létezett volna bármilyen politikai tekinti, versei nem csak a művészi élvezet eszközei voltak, hanem jogi döntő bíróként és a társadalmi békülés eszközeként szolgáltak a törzsi üléseken. Ő sokkal inkább egy a társadalmának erkölcs irányt adó prédikátor volt, mint sem egyszerű költő. Magtunkulő a fizikai határokon túlmutató intellektuális művetséggel rendelkezett, bár Afganisztántól indék hatalmas területeket beutazott szívében, Anatólia mindig különleges helyet foglalt el. Versében nyíltan a Szentek óceánjaként jellemezte Anatóliát, és soraiban személyesen fejezte ki az ezen földek iránti vágyakozását. Bár soha nem járt Anatólia földjén, szellemi világa tekintetében Yunus Emre szófi mélységét lírai előadás módjában pedig Karacaoğlan lendületét emelte be a vers soraiba. Ez a legkézzebb fogható bizonyítéka annak a hatalmas kulturális folytonosságnak és lelki ékerségnek, amelyet Ahmed-Jesszevi hagyománya teremtett meg a türk világban. Mahtumkulu öröksége a statikus könyvtári tudatosan túl a nép emlékezete archívumában élő organizmus. A Szovjetunió időszakában alkalmazott súlyos cenzúra és egyes versének betiltása ellenére a türkmén török nép megőrizte műveit az elméjében, és nemzedékről nemzedékre örökített át azokat. A modern Türkmenisztánban Magtumkulu ma is társadalmi döntőbíró. Ha vita alakul ki, vagy ha gyűlést hívnak össze, az ő egy-egy sorával kezdődik a beszéd, az esküvőkön sem kezdődhet el, az ünnepség az ő versének felolvasása nélkül. Ez a legfrappánsabb példája annak, hogy egy költő évszázadokkal később is mennyire élénken jelen tud maradni egy nemzet mindennapi életében, jogában és örömében. A nagy kékszíró Csingiz Aitmatov velős
megfogalmazása valéve a 18. század Maktunkuli költészetének évszázada. Maktunkuló Prági egy univerzális géniusz, aki a múlt bölcsességét ötvöztő jelen valóságával, és már akkor felépített a jövő egységét. Bebizonyította számunkra, hogy az egység nem csak földrajzi határokkal, hanem a nyelv, az erkölcs és a szív egységével hozható létre. Kedves hallgatóink, dr. Cemil Dualcsipek, nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. Remélve, hogy a jövő héten újabb témával jelentkezünk, búcsúzunk önöktől. Viszont hallásra!

Nap mint nap, gyerekek milliói órákon keresztül görgetnek a közösségi média felületeken. Vajon ezeket a platformokat azért tervezték, hogy megvédjék őket, vagy azért, hogy profitot termeljenek belőlük? Ausztrália betiltotta a használatát a gyerekek körében. Kína időkorlátot szabott ki, Türkiye pedig lépéseket kezdett el tenni. Azonban ki fogja megfizetni ezeknek a károknak az árát? A szülők vagy a digitális platformok? Nézzük meg együtt! A mai epizódunkban arról fogunk beszélni, milyen veszélyekkel találkoznak a gyermekek a digitális világban, illetve kit terhelnek az általuk okozott problémák. Miközben világszerte a kormányok szabályozzák a gyermekek közösségi média használatát, a felelősség egyre inkább a szülőkről a digitális platformokra helyeződik át. Ausztráliától az Egyesült Királyságig, Norvégiától Türkiéig számos ország ugyanarra a következtetésre jutott. A gyermekek közösségi média használatából eredő károkat nem lehet kizárólag szülői felügyelettel megelőzni. A felelősséget meg kell osztani azokkal a digitális platformokkal is, amelyek ezeket az online tereket megtervezik, működtetik és profitálnak belőlük. A figyelemgazdaság és a tervezett manipuláció. A gyerekek nem egyszerűen csak használják a közösségi médiát. A platformok folyamatosan irányítják, ösztönzik és ott tartják őket. A végtelen görgetés, az algoritmikus ajánlórendszerek, valamint a jutalmazási ciklusok tudatosan úgy vannak kialakítva, hogy fenntartsák a figyelemgazdaságot. Nem reális és nem is igazságos azt várni a szülőktől, hogy egyedül vegyék fel a harcot ezekkel a több ezer milliárd dolláros rendszerekkel. A kutatások azt mutatják, hogy a túlzott közösségi média használat szoros kapcsolatban áll a gyermekek körében jelentkező szorongással, presszióval, alvás problémákkal, figyelemzavarokkal, valamint az étkezési rendellenességekkel. Mit jelentenek a megfigyelési kapitalizmus és a technofeudalizmus fogalmak? Susanna Zuboff megfigyelési kapitalizmus elmélete szerint a közösségi média platformjai összegyűjtik a felhasználói viselkedést, előrejelzik a jövőbeli cselekvéseket, majd ezeket célzott reklámokon keresztül pénzzé alakítják. Ebben a rendszerben a gyermekek nem csupán kiszolgáltatott felhasználók, hanem értékes adatalanyok is. Az algoritmikusok nem csak azt tanulják meg, hogy a gyerekek mit szeretnek, hanem azt is alakítják, hogy a jövőben mit szeretnének. Ezért a jelenlegi szabályozások egyre inkább arra törekednek, hogy korlátozzák a gyermekek adatainak gyűjtését, betiltsák a célzott reklámokat, átláthatóvá tegyék az ajánló rendszereket, illetve megakadályozzák azokat a platform dizájnokat, amelyek a maximálisan elköteleződést szolgálják. Yannis Varoufakis technofeudalizmus elképzelése pedig a hatalmi egyenlőtlenséget foglalja magába. A digitális platformok olyanok, mint a feudális birtokok. A felhasználók nem tulajdonosai ezeknek a tereknek. Csupán feltételes hozzáférést kapnak a platform tulajdonosok által meghatározott szabályok szerint. A gyermekek társas kapcsolatait és oktatási élményeit egyre inkább algoritmusok irányítják, demokratikus ellenőrzés helyett. A szülői tekintély nehezen tud versenyezni azokkal a láthatatlan, folyamatosan működő és rendkívül erős algoritmusokkal. Hogyan reagál mindenre a világ? Ausztrália betiltotta a közösségi médiát a 16 év alattiak számára. Azokra a platformokra, amelyek nem végeznek életkor ellenőrzést, akár 32 millió dolláros bírságot is kiszabhatnak. Az Egyesült Királyságban az Ofcom a cégek globális bevételének akár 10%-áig terjedő büntetést szabhat ki. Az Európai Parlament 16 éves korhatárt javasolt. Franciaország a teljes körű betiltást vitatja a 15 év alattiak számára. Spanyolország pedig szülői engedélyhez kötni a 16 év alattiak használatát. Azonban Kína alkalmazza a legszigorúbb szabályozást. A 14 év alatti gyermekek számára napi 40 perc képernyőidőt engedélyeznek, valamint este 10 óra és reggel 6 óra között teljes digitális hozzáférési tilalom van érvényben.

TikTok Kínában különálló verziónként Douyin néven működik, és elsősorban oktatási tartalmakra összpontosít. Emmanuel Macron francia elnök nyíltan kijelentette, miközben Kína TikTokkal világszerte gyengíti a figyelmi képességeket, saját gyermekeinek a Douyinon keresztül fegyelmezettebb és oktatóbb tartalmakat kínál. Ez a különbség rendkívül figyelemre méltó. Azt mutatja, hogy a közösségi média platformjai nem csupán kereskedelmi vállalkozások, hanem kulturális puhatalmi eszközök is. Az államok ma már nem egyszerű szabadpiaci szereplőként, hanem stratégiai infrastruktúraként tekintenek a digitális platformokra. A nagy technológiai vállalatok és az etikai tisztára mosás. Bár a nagy technológiai cégek bizonyos intézkedéseket bevezettek, általánosságban továbbra is ellenzik az ilyen jellegű korlátozásokat. A tilalom életbe lépése után Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök bejelentette, több mint 4.700.000 16 év alatti felhasználóhoz tartozó közösségi média fiókot deaktiváltak, töröltek vagy korlátoztak. A nagy technológiai vállalatok képviselői azt állítják, hogy az életkor ellenőrzési technológiák veszélyeztetik a magánélet védelmét és sértik a gyermekek jogait. Ezek az érvek azonban gyakran egy mélyebb aggodalmat rejtenek. Annak a rendkívül jövedelmező felhasználói bázisnak az elvesztését, amely ingyenesen termel adatot és tartalmat. Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója, Adam Mosseri, az Instagram vezetője, valamint Evan Spiegel, a Snapchat vezérigazgatója ellen olyan perek indultak, amelyek szerint függőséget okozó termékeket terveztek annak ellenére, hogy bizonyítékok utaltak a fiatal felhasználóknak okozott károkra. Eközben az etikai és biztonsági kérdésekre tett önkéntes vállalások egyre inkább ahhoz hasonlítanak, amit etikai tisztára mosásnak nevezhetünk, vagyis a felelősség szétterítéséhez anélkül, hogy a vállalatok alapvetően megváltoztatnák üzleti modelljeiket. Most nézzük meg Türkiye gyermekvédelmi politikáit. Türkiye-ben a gyermekek digitális jelenlétéről szóló viták ugyan helyi érzékenységeket tükröznek, azonban nagy részt összhangban állnak a globális szabályozási trendekkel. A török nagy nemzetgyűlés Emberjogi Vizsgálóbizottság Gyermekjogi Albizottság által készített a digitális platformokon gyermekeinkre leselkedő veszélyek és kockázatok című jelentéstervezet jól mutatja ennek a megközelítésnek a kereteit. A jelentés olyan javaslatokat tartalmaz, mint az éjszakai hozzáférés korlátozása a 18 év alattiak számára, közösségi média tilalom a 15 év alatti gyermekeknek, digitális eszközök korlátozása az iskolákban, a tanácsadó szolgáltatások megerősítése, valamint gyermekek számára kialakított speciális SIM-kártyák bevezetése. Mahinur Özdemir Göktás, családi és szociális ügyi miniszter pedig bejelentette, hamarosan a parlament elé kerül egy, a 15 év alatti gyermekek közösségi média használatát szabályozó törvényjavaslat. A szabályozás indokai között szerepel a növekvő depresszió, a szorongás, a viselkedési zavarok, valamint a digitális platformokon keresztül működő, bűnözői hálózatokkal való kapcsolatfelvétel veszélye. Göktes kihangsúlyozta, a gyermekeket nem lehet kereskedelmi erőforrásként vagy adatbázisként kezelni a közösségi média platformjai számára. Ezeket az intézkedéseket nem a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásaként, hanem olyan közpolitikai lépésként mutatják be, amelyek a gyermekeket kívánják megvédeni a digitális világ veszélyeitől. Ebben a keretben a Csodzsoklár Güvende digitális platform útmutatást és tájékoztatást nyújt a gyermekek és a szülők számára. A gyermekekhez hasonlóan nem csak a felnőttek az egyetlen csoport, amely sérül a digitális világban. Különösen a technológiához kevésbé értő felnőttek és idősek válnak kiszolgáltatóbbá az álhírekkel, online vitába való bevonással és az internet manipulációs mechanizmusaival szemben. Ennek megfelelően a platformszabályozás nem csupán pedagógiai gyermekvédelmi intézkedés. Ugyanakkor küzdelem is a digitalizált nyilvános tér megóvásáért, a dezinformációtól, a demokratikus folyamatok algoritmikus befolyásolásától, valamint a társadalmi egység fenntartásáért. Összegzésként elmondhatjuk, amennyiben a platformok digitális környezeteket terveznek, algoritmusokat tanítanak be és rendszer szinten profitálnak a figyelemgazdaságból, akkor a felelősséget nem lehet kizárólag az egyénekre, a családokra vagy a felhasználói döntésekre hárítani. A felelősséget meg kell osztani és a hatalmat közösségi ellenőrzés alá kell vonni. Gyermekeink biztonsága a digitális világban minden

0: mennyiunk közös felelőssége.
1: Kedves hallgatóink, a Török Rádió magyar nyelvű adása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.